Gakom jege tene, gakom jege tingam. Nje tamé Christ je, emba to tarje lomba Jésus Christ ge, do dimanche kun jokam dugo dojo grejo, ge joye jege ula tingam sike pana, inana kana akolo kagli mba kodogo Christ ge, oje gundu radio arc-en-ciel, radio archidiocèse kun chamena. Je kunundom guraga togo ngiambai Serge mamto tiangro Norbert.